0: Caruaru FM.
1: Siga a Caruaru no Instagram.
2: Arroba Caruaru FM.
0: Forró, forró,
1: forró. Caruaru FM.
0: Forró mania. Caruaru FM.